0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Überregionales Naturparkprojekt. Im Rahmen des Projekts Renature hoch 3 sollen artenreiche Landschaften renaturiert werden. Dabei arbeitet der Naturpark Rosalia Kogelberg mit jenen in Jauerling-Wachau und der Südoststeiermark zusammen. Angesichts des Klimawandels sollen Erfahrungen gebündelt und gemeinsame Maßnahmen entwickelt werden. Im Fokus steht der Schutz von Wiesen, Weiden sowie die Verbesserung des Biotopverbunds. Das mehrjährige Projekt wird mit 190.000 Euro vom Bund, Ländern und der EU gefördert. Guter Blaufränkisch-Jahrgang. Bei der Weinlese im Mittelburgenland liegt die Erntemenge je nach Betrieb etwa 10-20% unter dem Durchschnitt. Mit der Qualität zeigen sich die Winzer allerdings zufrieden. Die tiefgründigen Lehmböden konnten ausreichend Wasser speichern. Ältere Rebstöcke mit tiefen Wurzeln kommen mit der Trockenheit daher gut zurecht. Kleine Beeren und gute Reifegrade sorgen für eine hohe Konzentration. Besonders beim Blaufränkisch werden kräftige, lagerfähige Rotweine erwartet und ein charaktervoller Jahrgang.
2: Megnyílt az új főiskolai kampusz Pinkafőn. Csütörtökön átadták a Hochschule Burgenland új főiskolai kampuszát Pinkafőn. A létesítmény 9 épületben mintegy 15.000 négyzetméteren biztosít lehetőséget az oktatásra és a kutatásra az itt tanuló mintegy 1400 hallgató számára. A beruházás 70 millió euróba került, a kampuszt pedig úgy alakították ki, hogy nagyrészt önállátó legyen energiafelhasználás szempontjából. Ehhez egy nagy napelempark és 183 talajszonda is tartozik. A tervek szerint 2028-ban vagy 2029-ben egy magánegyetem orvosi képzése is elindulhat Pinkafőn. A kampusz az egészségügy, az energia és a fenntarthatóság kompetencia központja. Az új kampusszal most megteremtettük a lehetőséget arra, hogy tovább erősítsük ezt a profilt, magas színvonalon képezzük a hallgatóinkat, és a kutatásban új utakat járjunk, mondta Georg Pém, a Hochschule Burgenland ügyvezetője az átadó ünnepségen. Rekordközeli a Fertő tóvízállása. Az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárásának, a nagy nyári hőségnek és a szárazságnak köszönhetően ismét rekordközeli szintre süllyedt a Fertő tóvízállása. A jelenlegi vízszint mindössze 3 cm-rel haladja meg a 2022-ben mért legalacsonyabb vízállást, mely 114,89 méteren volt akkor az Adriai tengerhez viszonyítva. Az alacsony vízállás a hajósoknak, turistáknak és halászoknak sem kedvez. A Management a vízmegtartás érdekében nyírja a nádast, október végétől pedig több helyen ismét elkezdik kitermelni az iszapot is.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Überregionales Naturparkprojekt. Im Rahmen des Projekts Renature hoch 3 sollen artenreiche Landschaften renaturiert werden. Dabei arbeitet der Naturpark Rosalia Kogelberg mit jenen in Jauerling-Wachau und der Südoststeiermark zusammen. Angesichts des Klimawandels sollen Erfahrungen gebündelt und gemeinsame Maßnahmen entwickelt werden. Im Fokus steht der Schutz von Wiesen, Weiden sowie die Verbesserung des Biotopverbunds. Das mehrjährige Projekt wird mit 190.000 Euro vom Bund, Ländern und der EU gefördert. Guter Blaufränkisch-Jahrgang. Bei der Weinlese im Mittelburgenland liegt die Erntemenge je nach Betrieb etwa 10-20% unter dem Durchschnitt. Mit der Qualität zeigen sich die Winzer allerdings zufrieden. Die tiefgründigen Lehmböden konnten ausreichend Wasser speichern. Ältere Rebstöcke mit tiefen Wurzeln kommen mit der Trockenheit daher gut zurecht. Kleine Beeren und gute Reifegrade sorgen für eine hohe Konzentration. Besonders beim Blaufränkisch werden kräftige, lagerfähige Rotweine erwartet und ein charaktervoller Jahrgang.
2: Megnyílt az új főiskolai kampus Pinkafőn. Csütörtökön átadták a Hochschule Burgenland új főiskolai kampuszát Pinkafőn. A létesítmény 9 épületben mintegy 15 ezer négyzetméteren biztosít lehetőséget az oktatásra és a kutatásra az itt tanuló mintegy 1400 hallgató számára. A beruházás 70 millió euróba került, a kampuszt pedig úgy alakították ki, hogy nagyrészt önállátó legyen energiafelhasználás szempontjából. Ehhez egy nagy napelempark és 183 talajszonda is tartozik. A tervek szerint 2028-ban vagy 2029-ben egy magánegyetem orvosi képzése is elindulhat Pinkafőn. A kampusz az egészségügy, az energia és a fenntarthatóság kompetencia központja. Az új kampusszal most megteremtettük a lehetőséget arra, hogy tovább erősítsük ezt a profilt, magas színvonalon képezzük a hallgatóinkat, és a kutatásban új utakat járjunk, mondta Georg Pém, a Hochschule Burgenland ügyvezetője az átadó ünnepségen. Rekordközeli a Fertő tóvízállása. Az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárásának, a nagy nyári hőségnek és a szárazságnak köszönhetően ismét rekordközeli szintre süllyedt a Fertő tóvízállása. A jelenlegi vízszint mindössze 3 cm-rel haladja meg a 2022-ben mért legalacsonyabb vízállást, mely 114,89 méteren volt akkor az Adriai tengerhez viszonyítva. Az alacsony vízállás a hajósoknak, turistáknak és halászoknak sem kedvez. A Management a vízmegtartás érdekében nyírja a nádast, október végétől pedig több helyen ismét elkezdik kitermelni az iszapot is.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Überregionales Naturparkprojekt. Im Rahmen des Projekts Renature Hoch 3 sollen artenreiche Landschaften renaturiert werden. Dabei arbeitet der Naturpark Rosalia Kogelberg mit jenen in Jauerling-Wachau und der Südoststeiermark zusammen. Angesichts des Klimawandels sollen Erfahrungen gebündelt und gemeinsame Maßnahmen entwickelt werden. Im Fokus steht der Schutz von Wiesen, Weiden sowie die Verbesserung des Biotopverbunds. Das mehrjährige Projekt wird mit 190.000 Euro vom Bund, Ländern und der EU gefördert. Guter Blaufränkisch-Jahrgang. Bei der Weinlese im Mittelburgenland liegt die Erntemenge je nach Betrieb etwa 10-20% unter dem Durchschnitt. Mit der Qualität zeigen sich die Winzer allerdings zufrieden. Die tiefgründigen Lehmböden konnten ausreichend Wasser speichern. Ältere Rebstöcke mit tiefen Wurzeln kommen mit der Trockenheit daher gut zurecht. Kleine Beeren und gute Reifegrade sorgen für eine hohe Konzentration. Besonders beim Blaufränkisch werden kräftige, lagerfähige Rotweine erwartet und ein charaktervoller Jahrgang.
2: Megnyílt az új főiskolai kampusz Pinkafőn. Csütörtökön átadták a Hochschule Burgenland új főiskolai kampuszát Pinkafőn. A létesítmény 9 épületben mintegy 15.000 négyzetméteren biztosít lehetőséget az oktatásra és a kutatásra az itt tanuló mintegy 1400 hallgató számára. A beruházás 70 millió euróba került, a kampuszt pedig úgy alakították ki, hogy nagyrészt önállátó legyen energiafelhasználás szempontjából. Ehhez egy nagy napelempark és 183 talajszonda is tartozik. A tervek szerint 2028-ban vagy 2029-ben egy magánegyetem orvosi képzése is elindulhat Pinkafőn. A kampusz az egészségügy, az energia és a fenntarthatóság kompetencia központja. Az új kampusszal most megteremtettük a lehetőséget arra, hogy tovább erősítsük ezt a profilt, magas színvonalon képezzük a hallgatóinkat, és a kutatásban új utakat járjunk, mondta Georg Pém, a Hochschule Burgenland ügyvezetője az átadó ünnepségen. Rekordközeli a Fertő tóvizállása. Az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárásának, a nagy nyári hőségnek és a szárazságnak köszönhetően ismét rekordközeli szintre süllyedt a Fertő tóvizállása. A jelenlegi vízszint mindössze 3 cm-rel haladja meg a 2022-ben mért legalacsonyabb vízállást, mely 114,89 méteren volt akkor az Adriai tengerhez viszonyítva. Az alacsony vízállás a hajósoknak, turistáknak és halászoknak sem kedvez. A Z-Management a vízmegtartás érdekében nyírja a nádast, október végétől pedig több helyen ismét elkezdik kitermelni az iszapot is.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Überregionales Naturparkprojekt. Im Rahmen des Projekts Renature hoch 3 sollen artenreiche Landschaften renaturiert werden. Dabei arbeitet der Naturpark Rosalia Kogelberg mit jenen in Jauerling-Wachau und der Südoststeiermark zusammen. Angesichts des Klimawandels sollen Erfahrungen gebündelt und gemeinsame Maßnahmen entwickelt werden. Im Fokus steht der Schutz von Wiesen, Weiden sowie die Verbesserung des Biotopverbunds. Das mehrjährige Projekt wird mit 190.000 Euro vom Bund, Ländern und der EU gefördert. Guter Blaufränkisch-Jahrgang. Bei der Weinlese im Mittelburgenland liegt die Erntemenge je nach Betrieb etwa 10-20% unter dem Durchschnitt. Mit der Qualität zeigen sich die Winzer allerdings zufrieden. Die tiefgründigen Lehmböden konnten ausreichend Wasser speichern. Ältere Rebstöcke mit tiefen Wurzeln kommen mit der Trockenheit daher gut zurecht. Kleine Beeren und gute Reifegrade sorgen für eine hohe Konzentration. Besonders beim Blaufränkisch werden kräftige, lagerfähige Rotweine erwartet und ein charaktervoller Jahrgang.
2: Megnyílt az új főiskolai kampusz Pinkafőn. Csütörtökön átadták a Hochschule Burgenland új főiskolai kampuszát Pinkafőn. A létesítmény 9 épületben mintegy 15 000 négyzetméteren biztosít lehetőséget az oktatásra és a kutatásra az itt tanuló mintegy 1400 hallgató számára. A beruházás 70 millió euróba került, a kampuszt pedig úgy alakították ki, hogy nagyrészt önállátó legyen energiafelhasználás szempontjából. Ehhez egy nagy napelempark és 183 talajszonda is tartozik. A tervek szerint 2028-ban vagy 2029-ben egy magánegyetem orvosi képzése is elindulhat Pinkafőn. A kampusz az egészségügy, az energia és a fenntarthatóság kompetencia központja. Az új kampusszal most megteremtettük a lehetőséget arra, hogy tovább erősítsük ezt a profilt, magas színvonalon képezzük a hallgatóinkat, és a kutatásban új utakat járjunk, mondta Georg Pém, a Hochschule Burgenland ügyvezetője az átadó ünnepségen. Rekordközeli a fertőtó vízállása. Az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárásának, a nagy nyári hőségnek és a szárazságnak köszönhetően ismét rekordközeli szintre süllyedt a fertőtó vízállása. A jelenlegi vízszint mindössze 3 cm-rel haladja meg a 2022-ben mért legalacsonyabb vízállást, mely 114,89 méteren volt akkor az Adriai tengerhez viszonyítva. Az alacsony vízállás a hajósoknak, turistáknak és halászoknak sem kedvez. A Management a vízmegtartás érdekében nyírja a nádast, október végétől pedig több helyen ismét elkezdik kitermelni az iszapot is.
0: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
3: Danas će u srednjem i južnom gradišću biti više oblaka, dok će se na sjeveru sunca pokazati nekoliko sati. Der Wind kommt zunächst aus Nordwest und weht zeitweise mäßig. Im Laufe des Tages dreht er auf Süd und lässt spürbar nach. Am wärmsten wird es im Nordburgenland mit Höchstwerten von 15 bis knapp 20 Grad. Nenne temperature secreto između 15 i 20 stupnjeva.

0: Пятизичный ютерний магазин.
1: Wenn Czardas, Polka und Walzer aufeinandertreffen, kann man sich vorstellen, dass es beim Franziskuskirtag in Oberpullendorf nicht lange ruhig geblieben ist. Der mittelburgenländische ungarische Kulturverein hat wieder zum Fest geladen. Und beim traditionellen Dreitanz kamen die verschiedenen Volksgruppen tänzerisch zusammen.
2: In unserem heutigen Thema des Tages blicken wir nach Oberpullendorf. Am 4. Oktober fand der Franziskuskirtag in der Innenstadt statt. Veranstalter war auch diesmal der Mittelburgerländisch-Ungarische Kulturverein. Ein besonderer Bestandteil des Festes ist der sogenannte Dreitanz. Dabei treffen die Traditionen der verschiedenen Volksgruppen Oberpullendorfs in Tanz aufeinander. Czardas, Polka und Walzer.
3: Jahr für Jahr unterstützt die Stadtkapelle Oberpullendorf den mittelburgenländisch-ungarischen Kulturverein. Es wird am Platz vor der Franziskuskirche gespielt. Ja, und dann geleiten sie die ungarischen Mitglieder und die Tanzgruppe des Vereins hierher ins Vereinshaus. Warum eigentlich und warum ist diese Synergie und diese Unterstützung für die Stadtkapelle Oberpullendorf so wichtig?
4: Ja, es ist durchaus auch für die Stadtkapelle wichtig, in Oberpullendorf präsent zu sein. Wir spielen Polka und Walzer beim Harumtanz. Den Czardas überlassen wir den ungarischen Kollegen und es ist schön, dass wir das jetzt schon einige Jahre gemeinsam mit dem mittelburgischen ungarischen Kulturverein gemeinsam machen können.
3: Ich glaube, ja, die Stadtkapelle bereitet sich ja auch extra vor. Ja, ich habe heute einen ungarischen Marsch gehört zum Beispiel. Wie passiert das? Wie wird das entschieden?
4: Ja, wir haben heute den ungarischen Marsch Ungarland von Anton Hofmann gespielt. War für uns nicht ganz einfach, den einzulernen, weil er beginnt schnell, hat dann etwas langsamere Stücke dabei und dann wieder schnell. Ist aber durchaus interessant, wenn wir selber quasi diese ungarischen Melodien auch spielen können.
2: Richard Wolframot a Stadtkapelle Oberpullendorf vezetőjét hallották. A három táncon kívül a Ferenc napi búcsúhoz hozzátartozik a néptánc egyébként is. A Kultúraegyesület néptánc csoportja a Csalafinta idén is bemutatta tehetségét a székház előtti téren. Szabó Voltert hallják.
5: Szabó Walter vagyok. Hát most én tanítom a Csalafinta táncegyüttest, egyébként Sopronból származok, meg a Nemesbondában brácsás vagyok. Van egy egyesületünk is, ott annak az elnöke vagyok. Igazából annyit tudok röviden magamról mondani.
3: Miért is volt fontos számotokra, hogy kísérjétek a Csalafintát először, másodszor meg, hogy most elvállaltad azt a szerepet, hogy tánclépéseket is tanítasz a csapatnak?
5: Az, hogy miért fontos, arra mindjárt kitérek, az, hogy hogy jött, az igazából kapcsolat miatt jött főleg. Tehát a zene az ugye azért, mert én tanítom a csapatot értelemszerűen, meg van amúgy is ismerettség. Az, hogy miért fontos, az pedig azért nagyon fontos, mert ugye tudomásom szerint ez az egyetlen magyar néptánc együttes itt a, hát végülis az osztrák régióban, vagy hát ami a régi Magyarországhoz tartozott. És ilyen, mivel én Sopronban növekedtem, ezért ez ilyen szívügy abszolút, úgyhogy leginkább egyébként ez az, ami nagyon fontos.
3: Most itt ez a három tánc és Szent Ferenc búcsú egy tradicionális rendezvény, és a felsőpujaiaknak és a környékbelieknek, meg alsópujaiaknak is, vagyis hát a középpujaiaknak, ja, nagyon fontos. Egy picikét bele tudtatok érezni? Itt voltatok már tavaly, akkor most?
5: Igen, abszolút, sőt, pont ezen gondolkoztunk, hogy az itteni, akár így a helyi, meg itt a környékbeli szokások egyébként elkezdtek izgatni minket, majd olyan szempontból, hogy foglalkozni ezen térségnek így a szokásaival, mert ez is nagyon szép dolog, hogy így megtartani, ugye ez ilyen tradicionális, mint ahogy mondtad, hogy ezt így megtartani, és ezeket jó lenne egyébként akár még nagyobbra csinálni, úgymond most ezt így idézőjelesen, meg figyelni ezekre a hagyományokra, mert ez nagyon szívügy.

0: Es ist 10 Uhr.
1: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
2: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Überregionales Naturparkprojekt. Im Rahmen des Projekts Renature hoch 3 sollen artenreiche Landschaften renaturiert werden. Dabei arbeitet der Naturpark Rosalia Kogelberg mit jenen in Jauerling-Wachau und der Südoststeiermark zusammen. Angesichts des Klimawandels sollen Erfahrungen gebündelt und gemeinsame Maßnahmen entwickelt werden. Im Fokus steht der Schutz von Wiesen, Weiden sowie die Verbesserung des Biotopverbunds. Das mehrjährige Projekt wird mit 190.000 Euro vom Bund, Ländern und der EU gefördert. Guter Blaufränkisch-Jahrgang. Bei der Weinlese im Mittelburgenland liegt die Erntemenge je nach Betrieb etwa 10-20% unter dem Durchschnitt. Mit der Qualität zeigen sich die Winzer allerdings zufrieden. Die tiefgründigen Lehmböden konnten ausreichend Wasser speichern. Ältere Rebstöcke mit tiefen Wurzeln kommen mit der Trockenheit daher gut zurecht. Kleine Beeren und gute Reifegrade sorgen für eine hohe Konzentration. Besonders beim Blaufränkisch werden kräftige, lagerfähige Rotweine erwartet und ein charaktervoller Jahrgang. Natizanjesa Neptun Nagradu. Pri saveznom naticanju za takozvanu Neptun nagradu se još išću ideje kako bolje baratati s vodom, od opskrbe s pitkom vodom do renaturiranja potukov. I gradišće je pozvano na sudjelivanje. Zemaljski žiri će pak ocijeniti projekte za savezno naticanje koje je raspisalo Ministarstvo za okolišni svit. Rok naticanja su podužili do konca oktobra. Gostovanja Dugave. Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca na vikend gostuje u susjedski sjeli. Predstavit će do svoju ljetos za vježbanu komediju Imate problem, gospa Markem. Subotu će do igrati Kusić u Petrovom selu. Početak u kulturnom domu je u 7 na večer, a nedilju gostuju Ustinjaki u 3 od podne u staroj školi. Igrokaz u 2 čini dura s pauzom prilično 3 ure.
3: Megnyílt az új főiskolai kampusz Pinkafőn. Csütörtökön átadták a Hochschule Burgenland új főiskolai kampuszát Pinkafőn. A létesítmény 9 épületben mintegy 15.000 négyzetméteren biztosít lehetőséget az oktatásra és a kutatásra az itt tanuló mintegy 1400 hallgató számára. A beruházás 70 millió euróba került, a kampuszt pedig úgy alakították ki, hogy nagyrészt önállátó legyen energiafelhasználás szempontjából. Ehhez egy nagy napelempark és 183 talajszonda is tartozik. A tervek szerint 2028-ban vagy 2029-ben egy magánegyetem orvosi képzése is elindulhat Pinkafőn. A kampusz az egészségügy, az energia és a fenntarthatóság kompetencia központja. Az új kampusszal most megteremtettük a lehetőséget arra, hogy tovább erősítsük ezt a profilt, magas színvonalon képezzük a hallgatóinkat, és a kutatásban új utakat járjunk, mondta Georg Pém, a Hochschule Burgenland ügyvezetője az átadó ünnepségen. Rekord közeli a Fertő tóvízállása. Az elmúlt hónapok csapadékszegény időjárásának, a nagy nyári hőségnek és a szárazságnak köszönhetően ismét rekord közeli szintre süllyedt a Fertő tóvízállása. A jelenlegi vízszint mindössze 3 cm-rel haladja meg a 2022-ben mért legalacsonyabb vízállást, mely 114,89 méteren volt akkor az Adriai tengerhez viszonyítva. Az alacsony vízállás a hajósoknak, turistáknak és halászoknak sem kedvez. A Z-menet a víz megtartás érdekében nyírja a nádast, október végétől pedig több helyen ismét elkezdik kitermelni az iszapot is.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
4: Vrime za našu regiju.
5: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
6: U srednjem i južnom gradišću bit će više oblaka, a na sjeveru će se sunce pokazivati na nekoliko sati. Zunächst wird teilweise mäßiger Nordwestwind, der später aus Süd dreht und schwächer wird. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und knapp 20 Grad. Am wärmsten wird es im Nordburgenland. Dnevne temperature se kreću između 15 i 20 stupnjeva.
1: Memo. Das mehrsprachige Morgenmagazin.
6: Willkommen bei Radio Mora, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Daniel Frickert und Sie hören Memo, Ihr Lieblingsmorgenmagazin. Wir sind auch schon in der letzten Stunde unseres heutigen Programms angekommen. Alika uvijek oste i dalje zanimljivo. Checker was preglet Media. Wir schauen wieder, welche Schlagzeilen zurzeit die Welt bewegen. Außerdem beenden wir unseren Wochenrückblick mit unserem gestrigen Tagesthema. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Wir hatten nämlich Max Schabel zu Gast in Memo und der hat uns von seinem zweiten Studioalbum erzählt. Da pitanje, da li imate planove za vikend? Ako nemate, sad ih imate, jer u našem kalendaru događanja ima za svakoga nešto. Den Abschluss machen dann unsere Genussminuten. Wir verraten Ihnen, wieso Sie Ihr altes Brot nicht einfach entsorgen sollten. Ostanite s nama i slušajte Memo za ono pravo dobro jutro.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival.
1: És mint eljött a péntek este, és tudjátok, ilyenkor kezdődik az a műsor, amely garantáltan beindítja a hétvégéteket. Ez a Daráló Rádió Show, itt a Rádió Marán. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk daralokukacradio@mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön Kygo, Khalid, Griffin és a Save My Love, utána pedig érkezik Hot Since 82, valamint Kuda és a Time. Elsőként azonban már itt is van Zerb és Rita Ora, ez az If It's Not Love a Darálóban.

Kijött a DJ Mag top 100-as listája, és hát egyre többen kérdőjelezik meg a létjogosultságát és az eredményeit. Lelövöm a poént, az első helyen idén is David Guetta szerepel. Az 58 éves francia DJ évente rengeteg dalt ad ki, és rengeteg fesztiválon is fellép, így népszerűsége nem csoda. Második helyen Martin Garrix, harmadik helyen pedig hetet fellépdelve Anima lett. Negyedik helyen Alok, ötödik helyen Dimitri Vegas és Like Mike, hatodik helyen Charlotte DeWitt, és csak hetedik helyen Armin van Buuren. Számomra megdöbbentő, hogy például Tiesto csak a 22. helyen szerepel, de az is, hogy Hardwell a 29., Alan Walker a 32. és a Swedish House Mafia meg csak a 34. Itt a darálóban most viszont az első helyezettel hozok el nektek mindjárt két dalt. Elsőként jön tehát David Guettától a You and I, Me and You, utána pedig a Human.

Ébred a város, hogy inkább most fekszik le, de reméljük, hogy ti nem, hiszen most indul a hétvége a Daráló Rádió Show-val, itt a Rádió Marán. Köszönöm, hogy ma is velünk tartotok. E-mail címünk a jó megszokott daraló@mara.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Most pedig menjünk tovább a Just Kiddin felvételével. 2018-ból jön a Body Talk, Tommy MC.

eljött az idő, hogy mai második daráló klasszik rovatunkat is prezentáljam nektek. 2008-ig ugrunk vissza, azaz 18 évet. Az előadók Third Face és Tribal Kings, a dal címe Canto della Libertà, és ebből Vandalism remixét hallhatjátok. Egy igazi house klasszik.

0: a daráló DJ Lacival.
1: 9 óra van, indul a daráló második órája itt a Rádió Morán, a 98.8-on, a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott daráló@radio-mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy ez az óra mivel indul? Már itt is van Alok és James Arthur, ez a Work With My Love. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is!

műsorban most egy olyan előadót hozok el nektek, aki évekig volt az első helyen a DJ Mag Top 100-as listáján, most meg évek óta már a második helyen van. Természetesen Martin Garrixről van szó. Third Party-val, Oaks-szal és Declan J. Donovannal közös Carry You című dala jön most itt a rádió.

A Daráló Minimixet indítom most itt a Rádió Morán, a 98.8-on és a 92.8-on is. Ezúttal 4 dalt hallhattok sorban egymás után megszakítás nélkül. Elsőként jön Strive, Malachi, Adam Port és Oppositions, utána pedig Cascade és a 4AM, miközben Adam K. és Soha mixében.

0: Kösz, hogy még mindig itt vagy velünk, ne is menj sehova, hiszen mindjárt jön a negyedik Daráló Classic rovatunk, aztán hamarosan érkezik a Daráló DJ is, e-mail címünk daralo@radio-mora.at, illetve Facebook és Messenger elérhetőségünk is van, Daráló Radio Show néven találsz meg minket.
1: Hé, nem vagy te szobor, hanem csak szopor.
2: Egyáltalán nem vicces.
1: Fogd be!

Úgy nagyjából eddig tartott a daráló első két órája, most jön a daráló DJ MB Rider exkluzív mixével, 23 órától pedig kapaszkodjatok meg, egy órán keresztül csak és kizárólag uptempo zenék szólnak majd itt a Rádió Morán. Éjféltől pedig ismét két régebbi mixemet hallhatjátok majd. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: kiváló DJ. Mix egy órán keresztül csak Nyugat-Dunántúli és Örvidéki DJ-kkel.
1: Mixed by MB.

0: mixed by MB Rider.
1: Daráló DJ. Mix egy órán keresztül csak Nyugat-Dunántúli és Örvidéki DJ-kkel.

0: Daráló DJ. Daráló DJ. Daráló DJ. Daráló. Ez a Daráló DJ Lacival.
1: Hard Daráló. Csak zúzós zenék.
0: Hard Daráló. Csak zúzós zenék.